0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Csak neked zenélünk!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Atlantis.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: egy zene nekem,
1: egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
0: Ez
1: a Super DJ.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Ez a Super DJ Rádió!
2: Hi, we're Clean Bandit!
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

feel the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenéd.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. You can't touch this. You can't touch this.

0: these days.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: live radio station, Super DJ Radio.
1: Enjoy this trip.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
3: Sequence starts in 10 seconds.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: going to dance and have some fun.
1: Dude.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

mindenkinek, itt szeptember 3-án, az a csütörtökön. Szuper DJ-s kispéntek, ahogy szoktuk mondani.

kedves ilyeni bagoly felkészült egy jó kis trance utazásra. Itt pedig trance klasszik. Klasszik a Yamahából. Viber számunk 3545 95 995.

igen, kedves blogjuk, Pofandáig után hellóztam hozzátok System F-et, aki nem más, mint Ferry Corsten, ugye, és a miután híres Out of the Blue,

persze itt az idő, hogy nyíljék a bagolynapló. És megnézzük, kik azok az éjjeli bagyok, akik itt vannak ma este velünk, akikkel együtt húgunk itt csütörtökön, szeptember 3-án, Szuper Tízs és Kispénteken.

És kedves drága bakjak, ismét egy újabb időutazás. Az időgépet visszaállítottuk 2002-be. Lounge és Sky közöse. Drifting Away.

ami pedig az idővonalunkat illeti. 2003-mal kezdtünk, folytattuk 999-el, ez pedig már 2002.

És akkor, ahogy ígértem, itt van a Bagoly Napló. Elsőként üdvözölném az Isa családot, drága Isa Isti barátomat Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, akik a ma este folyamán is megtiszteltek, és itt vannak velünk a Bagoly Expressen. Szia, kedves Istikém, még egyszer örülök, hogy itt vagy. First class, az a bizonyos első osztály, a bársonyülés. Na majd persze Erdély és Erdő-Szentgyörgy.

persze itt valami drága encsikénk is. Hello, hello, újra itt vagyok, húhogásra készen. Szia, kedves kapcsika! Sziasztok, szuperek! Encsike jelent, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ hallgatónak. És persze kellemes zene hallgatás nekünk, és jó adás neked. Húscsika, Encsike! Kedves Encsike, köszönöm, hogy itt vagy.

percet köszönteni Gedeon nénit is. Az Maskási Szíri barátos német Oroszlány Cityből. Üdvényeli Baga Júre, zúzzad neki! Kedves Szírvikém, örülök, hogy itt vagy. Kütörtök ki zúzásra készen.

és kedves babjok 2002-ből, visszaugrunk 2000-be. Elosztom hozzátok Matt Dearit és Sunsbird közösét. Eyeball Paul Team. Jobb szem Paul. Volt az a bizonyos film, ugye Kevin és Perry a csúcsatőr. Kevin and Perry Go Large. Az egyik betétdal. Mindig örömet csal az arcomra.

köszöntelik egy újabb bagyot is, aki nem más, mint ami drága Gregászunk. Az üzenet pedig így szól, hello kollega, hát akkor hajrá! Itt vagyok úgyis a melóban, jó pörgős kezdés, üdv a szupereknek, neked pedig hibamentes adást. Kedves Gregász, üdvözöllek, melóban pedig kitartást.

kedves bagyok, 2000 után ugrunk egy nagyot, 2 évet előre az idővonalon. Above and Beyond, Ocean Lab közöse, The Feel Blue Water.

következő pedig egy újabb éjszakai bagoly. Itt van velünk drága Jobbink is. Szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak. Jó mókolás neked Gabi, és persze szép estét mindenkinek. Kedves Jobbi, örülök, hogy itt vagy. És remélem téged is ellazítanak ezek a lágy dallamok.

Valamint üdvözölném Putyár Lajosunkat is. Szia, kedves Lajosom! Köszönöm az észrevételt. Minden igaz, akkor sikerült javítani a technikai problémán. Így a mikrofon is dübörög úgy, ahogy kell. Persze csak a jó basszusok után.

ismerik újabb éjjeli baglyokat, és pedig Cserépvár aljáról. Itt van velünk Kocka Krisztián, őt Cserépvár alja a City jelen.

és kedves bagyok, 2007-ből visszaugrunk 2001-be. Egy újabb vokalás, még pedig Safri Duo-tól. Ez a Play the Live. És ami fura egyébként, hogy ebben a remixben nem igen lehetett hallani. Airspace. Nem olyan igazi trances.

és itt egy újabb üzenet Jopitól, aki annyit ír nekem, pattintottam egy Stellát, és a lazulást megkezdtem a jó muzsikákra. Ahogy az angol mondaná, Jopi, cheers! Nálam most helyneken a menü, na meg egy jó öreg kajszi körte. Vegyes kombó. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Csak hogy megjöjjön a jó hangulat.

ismét egy kis időugrás. 2001-ből 2003-ba. Megjegyzem, egy örök kedvenc. Aki nem más, mint Four Strings. Nem meg a Take Me Away.

egy újabb drága üzenet a Jancsikénktől. Csapas Gabi, már egész nap ezt vártam. Jó zenék, pesgő, buborék. Kedves Jancsi, örömmel olvasom. És remélem, hogy akkor a buborék csiklandozza a torkodat.

kedves bagyok, 2003 után egy örök klasszikus 1998-ból, ami után híres Binary Finery.

aztán itt van Gedeon néni üzenete is. Mégpedig az, hogy egy fiúk, lányok, nálam marad a semjéni, és mindenkinek szép estét kívánok. Kedves Szilvikem, köszönjük a baglyok nevében is. Éljen a semjéni, ma meg a fogyasztója. Időközben üdvözölném Nagy Zolinkat is, Oroszlány Cityből. És ha minden igaz, akkor megy a töltés, mint torokra.

aztán Nagy Zolitól meg is kaptam, csak szörp, no alkohol. Vannak alkoholmentes napok, és ugye Zolikám? Öregebb, amikor az ember másnap nyomja a melót,

Én azért hál' Istennek elég szerencsés vagyok, ugyanis egy-két bambi mindig belefér. Egy-két tucat.

És igen, igen, a következő track is emlékeket idéz elő bennem. Mindig emlékszem, amikor mentek ezek a fajta zenék. És nem csak a zene, hanem a klip is tényleg magával ragadta az embert. Ból 6 évet tudunk előre. 2004-et írunk. Above and Beyond. Ocean Lab-bal közösen megalkotta a Satellite-ot. Egy gyönyörű kis trance nóta.

közben a szemem a Viberen, és örömmel látom azért, hogy nem kell csalódni. Jobbi azt írja, most azt elládobta a gép lájtosba. Na de majd szombaton egy Heideken parti is becsúszik elvileg. A profik azok így nyomják, kérem szépen. Előre is kedves egészségedre, Jobbi. Gondolj majd az éjszakai baglyokra, amikor csiklandozza a hab meg a valami a torkodat. A színsav.

Aztán itt van Encsink üzenete. Igen, én is szerencsés vagyok, ugyanis egy csöppesi belefér édesítővel a fogyókuránban is. És holnap csak fodrász 9-kor, addig pedig kimegy az alkohol. Szombaton hajnalba irány Simon ország, a Svédország. Stockholmi kiruccanás 4 nap. Hát, ha összefutok Mr. Oje-vel. Kedves Encsikém, hogyha összefutsz Mr. Oje-vel, kérlek, akkor veregesd hátba helyettem is. És persze jó szórakozás majd a svédországi kiruccanáshoz. Tudod, mit kell tenned? Földön, vizen, levegőbe, csak is a szuper. Hogy Csabi szokta mondani, tenger alatti áróban is.

Kedves bagyok, ismét egy újabb ugrás. 2004-ből vissza 1993-ba. Formáció nem más, mint Psygnosis X és a Super Strings.

és kedves baglyok, szeretnék megosztani veletek egy kis emléket. Amikor ez a track ment így a tévében, megtartotta így a top listát. Abban az időben teszteltem a jó kis Harman Kardon hangfalakat. És megmondom őszintén, gyönyörűen szóltak ezek a muzsikák. Amikor leülti a nappali közepébe, és kb. 100 watttal gyönyörűen dübörögtek ezek a nóták. Olyan érzésed volt, mint a más dimenzióban lennél.

aztán 93-ból ismét ugrunk előre. Egész pontosan 7 évet. 2000-re térünk a mi virtuális színpadunkon. Egész pontosan 7 évet. 2000-re térünk a mi virtuális színpadunkon. Elhoztam hozzátok Thrillseekerst.

mi kedves baglyok! Ismét egy újabb időugrás, 2000-ből vissza 1999-be, a Rank One és az Airwave. Megjegyzem egy örök kedvenc, Another Real Classic, The Real Trance Classic.

kedves bagyok, engedjétek meg, hogy köszöntsem Erikánkat is. Szia Gabi, kicsit megkésve, de itt vagyok. Jó adást, jó zenehallgatást mindenkinek. Üdv Erika. Szia kedves Erika, örülök, hogy itt vagy. Sajnos a végére érkeztél, ugyanis én is hamarosan távozom. Skóciába lövik a pizsit. Hosszú napnak nézünk elébe, holnap legalábbis. The Balearic Wheel Destination után elhoztam hozzátok Sophie Sugart és Sam Lungert, Lost Together-t. És én ebben a trackkel búcsúzom is. Minden kedves éjszakai vagoinak köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő füleit.

és nagyon remélem, hogy ezekkel a kedves dallamokkal sikerült mindenkit egy kicsit ellazítani, főleg a Transmifejnek a kedvelőit. Ne felejtsétek, ma este találkozunk, azaz holnap pénteken. 22-től DJ Simon után. Végezettől, aki melózik, annak kitartást. És persze nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ez a Super DJ Rádió.
5: Hi, we're Clean Bandit.
4: Ez a Super DJ Rádió.
6: I'm David Guetta.
4: Ez a Super DJ Rádió.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Ha eliszed, ha nem. Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Jump all around, jump.